Liberdade. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Fre